0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Touche.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket, itt a szünet.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is. Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
1: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
2: Super DJ Radio. Hungarian web radio station.
3: Ott vagyunk már?
4: Nem!
3: Ott vagyunk már?
4: Igen, tényleg?
3: Nem! Ott vagyunk már?
1: Nem!
3: Ott vagyunk már?
4: Nem! Itt vagyunk!
3: Ott vagyunk már?
1: Nem!
4: Ott vagyunk már?
1: Igen!
3: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Emlékeket ébresztünk. Emlékeket ébresztünk.

Tehát mindenkinek kellemetesen jó délelőtt kívánok, Boriszkát halljátok, élve legyen, ez a Super DJ Rádió. Remélem velem tartotok ma is, hiszen téli különböztek egy-két évben tartó, és remélem, hogy életben tartod. Legalábbis zenében hangulatilag, hiszen... Itt azért ma kicsit leülés érkezik, azért lassan-lassan, tényleg a tűz megmutatja fog a sárgáját. Tartsatok ma is velem, ha gondoljátok, és gondoljátok, reméljük.

Tudni úgy, hogy azon gondolkodtam, hogy milyen hülye mondásaink vannak, nem? Hogy miért terjedt el, amikor valaki elmegy mondjuk vadászni, hogy az a mondás, hogy kéz- és lábtörést kívánok. Tehát, hogy így van-e arra valami féle kísérlet, vagy egyáltalán valami statisztika, hogyha valaki azt kívánja neked, hogy kéz- és lábtörést, akkor neked nem fog eltörni a kezed vele. Vagy nyilván attól nem fog eltörni, hogy attól jobb lesz a zsákmány, tehát erre milyen kimutatások léteznek, vagy ez mitől vicces? Vagy mi van akkor, hogyha valakinek tényleg akkor törik el a keze, vagy a lába, vagy akkor azt mondja, te kívántad, vagy nem tudom. Tehát, hogy egy alapból nekem ez így nem tetszik ez a dolog, hogy szóval valaki el tudja mondani, hogy miért jó az a... Az ellentétek ugye nem vonzzák egymást, ezt kifejezetten, ugye ez csak a mágnesre igaz, a negatív és a pozitívra, de hogy így... Miért van ez a hülye mondás, hogy ilyenek jutnak eszem, és én nem tudok szabadulni, tehát agyamban van egy ilyen barázda, ami ilyenekre van föltartva. És így, de most ott tartok, hogy ezt próbálom így fölfogni aggyal. Kéz- és lábtörés. Tehát törjön ki a tekezettel lábad, tehát meg tudom, hogy hülyeség, nem? Tehát, meg miért ilyeneket mond, akkor lehet tovább fejleszteni, nem? Álljon gitár a nyakadba és a rák pengesse például, vagy mit tudom én? Szapor a posás, jön rád, ottól nincs WC-papír. Tehát ugyanolyan jó kívánság, hát nem kívánunk ilyeneket. Milyen hülyeséget, kéz- és lábtörés, ne? Na mindegy. Lekattanok erről. Alex Gaudino folytatásban.

és Észlónak is jelenem szépen, hogy itt vagyunk, már vártunk szép napot, neked kedves Boriszka innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az Isa család jelen van, és örül nekünk, köszönjük szépen, hogy velünk vagytok, kedves család, kedves István, Rita kisasszonynak is kellemes szép napot kívánok, és kellemes csütörtöki napot. Na, remélem megjött a csomag, ugye tegnap beszéltük, hogy a csomag küldőre várni, ugye az olyan, mint az a régi-régi Hungária, hogy várni rád. Na, Ladás Szabé, szavasz, jó kis indító, most egy nagyon szeretem Ráfilozáriót, nagyon sokszor használom mintónak egyébként buliban is, ivedik Gergő úrnak is, szervusz, kérlek, örülök, hogy itt vagytok, érzéseket adunk a zenében, ez még mindig van a filén.

Benedő de Szabjónak is kellemes szétlapot kívánok, jó napot, jó reggelt, meg ilyeneket is látok, hogy nehezen indult a nap, mert sokat kellett várni, de most már azért csak-csak megindult, csíkorog az időjárás. Korda úr, Korda Robi úr, kellemes napot kívánok, hogy vagyok, köszönöm szépen lábbal előre. Picikén nehezen ment az ébredés, mert valami bődödös hülyeséget álmodtam. Én nem tudom, mostanában az, ami állandóan valami álmomban is dolgozom, és azt álmodtam, nem tudom neked mesélni a Robi, hanem mindenkinek, hogy hoztak egy projektort javítani, ugye az egyik szakmám műszerész, hoztak egy projektort javítani, és Istennek nem tudtam megértetni a csávóval, hogy ez ledes projektor, nem körizzós, ezt így nem tudom megjavítani neki, hogyha nincs hozzá alkatrész. És jött a csávó, és álmommal is szakemberjével találkoztam, tehát az, aki hülye hozzá, mint a seg, lehet szírni álmommal levő karaktert, azt lehet szírni bármikor. Hülye volt hozzá, mint a seg, és előtette, hogy de én azt tegyem bele, mert hogy ő vásárolt hozzá egy körizzót, és ez bele fogja tenni a ledes projektorba, ha törik, ha szakad. Hát mondanak, hogy akkor jó nagy idióta vagy, húz innen a penébe, de ilyen hülyeséget álmodtam, szóval ezt most egy kicsit nehezen ébredtem, de aztán most már nagyjából is felpörögtem. Kedves Robi úr, hogyha a kérdésed, ahogy van, ez még mindig releváns, Szeles Tominak is ír a Jelen. A Jelen az egyébként szlovákul szarvas jelent, úgyhogy... Jaj, még egyet sztorizok nektek. Lehet, rosszul emlékszek a szövegre, a nagyanyámnak voltak ilyen jígmusai, és ugye ő tótajkúként, Benes dekrétum minden egyes javával, mondhatnám úgy, hogy ez annyira nem voltunk tőle boldogok, de lényeg az, hogy hát tulajdonképpen ezek a rigmusok megmaradtak nekünk, és volt egy ilyen mondás, de mindig csak otthon mondta, tehát nem a nyilvánosság előtt, hogy táncoval az zajcsik jelenyom, skrábal az izvajcá, rebenyom. Remélem jól ejtem, a tótok most nem kaptak szemjópartust. Az azt jelenti, táncolta nyúszika a szarvassal, és vakargatta a heréjét, titokba tojásait, ugye, zvajcá. Táncolva az Ice Kims jelenyom, és krábal az is zvajcá, rebenyom, gyerekek, szóval. Nekem ilyen nagyanyám volt, ilyen nagyon-nagyon jó vicceket tudott mondani, és minden nap volt valami ríme, a nagyapám a Tágostonnak hívták, Isten nyugosztalja, és őt Gusztinak beszélte, mindenki úgy ismerte, Gusti bácsi. Neki pedig mindig azt mondta, hogy Gusti, Nasrav Doka Pusti, ami azt jelenti szlovákul, hogy a Gusztáv beleszart a káposztába. És hát ugye én gondolattársító révén, mert akkor is meglehetősen ilyen összefüggéseket kutattam, és azt képzeltem magam előtt, hogy volt a nagyanyámnak egy nagy-nagy piros lábasa, és csak mindenkinek ezt elképzelni, a románcos piros nagy lábas, amiben gyakran főzött nagyanyám töltött káposztát. És egyszer nagyapám tréfából, vagy a szükség inger kívánta, vagy az ambivalens érzései a folyamatos káposzta miatt, vagy esetleg bármi egyéb előre nem láthatott indokból, egyszer csak oda pucsította a káposzta fölé, és dolgát elvégezvén is sunnyogva szaladt volna el, de nagyanyám aztán észrevette. Ezért aztán megszületett a mű, szegény nagypapámról. Na most egy megkérdezés, most nem értem, hogy valóban igaz-e, mert nagyon tiszteltem a nagyszüleimet is. Hát, hogy nagyapám egy ilyen fülest adott volna azért, hogyha ilyeneket képzelegettek róla. Úgyhogy ez rejtélybe borult örök életemre, homályba került ez a történet, ettől függetlenül lehet, hogy némi valóság az, mert nagyapám az nagy csibész volt, a gyerekkorában. Tehát kellett tudni azt, hogy hogy ő mesélte a gyerekkorában, még harangozó is volt Komáromban, akkor még ugye egybe kellett mondani a túlkomáromot meg ittenit, és ők azért nagyon lelkesen a Csuli nevű barátjával elmentek folyamatosan harangozni, és hát a Rorátétól kezdve hajnalira és mindenre, és boldogan jó kedvek voltak mindig télen nyáron. Csak aztán egyszer a pap bácsi, hogy kell ezt mondani, pap bácsi, pap, az atya, hát romancsolást végzett a templomban, és a borokat is megtekintette. És kiderült, hogy a nagyobb része hiányzik. Ugyanis nagyapám, 10 évesen, Csuli barátjával, hát bizony felszámították a gázsit rendesen borban, ezért a Mise bor az én isztok ebből, ti isztok ebből, ugye, illetve az Urviet Orvi áldást, azt ők igen magukra vették, és hát tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy természetbeni fizetségként elfogyasztották a Mise bornak a 90%-át, aztán többet nem kellett menni harangozni, tehát ők nem úgy jártak, mint a Petőfi versben a bolond istók, hogy belettek kötötte, ugye, vagy a helység kalapácsa, ugye mondjuk így, hanem a feje nagy, helyett dédapám, aki Nádor ispánja volt Komáromnak, vitézi rangban szolgált, ő megfogta a nadrág szíjat, és
ugye nálad megegyezés alapon a más gyerekét is lehetett verni, szóval Csulit és nagyapámat is elég rendesen megnadrágolt a borfogyasztásáért. Ennyit a legendára, lehet? Ne kérdezzétek meg többet, hogy vagyok, mert minden eszembe jut ilyenkor. Örülök, hogy itt vagytok. Na! Pac-Man folytatásban a dalban, és itt Pac-Man muzsika, Housey Maxine.

ebben akkor ezt elmesélem a kedvenc dalomat, a nagyanyámtól hallottak, hogy kettőm is elbínulkodó nagyszesztje. De ezt nem most fogom megtenni, nektek maradjon a legközelebbi műsorra, és valami érdekesség. Na, hiába van, megyünk tovább, tejjel, cukorra, milk and sugar a folytatásban.

Na kérem szépen, azt is veled, hogy mit tennél, ha előtted lenne egy oroszlán, mögötted egy jaguár, és a puskádban csak egy golyó lenne? Előbb az oroszlán, beszállok a jaguárba, és hazamegyek, ugye? Jó válasz, csak nem biztos, hogy működik. A mozi pénztár ennél a falusi bácsi bosszankodik, azt mondja, tessék kiadni a panaszkönyvet, és kérj egy jegyet, és kérek. A bácsi maga már a negyedik jegyet vásárolja. Hát éppen az ahányszor bemennék vele, ott áll egy nő, aztán mindig összetépi. Mondjuk neki, azt hiszem. Autós elgázol egy embert, kórházba szállítás után amputálják szegénynek a lábát, a fölgyógyulás után 2 millió kártérítést jobban a bíróságon, azt mondja erre a gázoló tárgyaláson. Hát maga mit gondol? A millió most vagyok? Hát én meg mi vagyok, baszdmeg, 100 lábú? Hát igen. Jó, nem annyira vicces, maga a sztori, csak maga a helyzet komikum.

érdekes példabeszéd egyébként, Gergő, már ismerem, de megosztom veletek. Nem annyira példabeszéd, mondjuk úgy egy kicsit szomorú, szomorúan vicces, mondjuk úgy, hogy ironikus. Jó, így ironikus, az jó szó. Hogy a pápa találkozik a marsolyott idegenekkel, ezek az ügyek, hogy marslakó, nem marsalkó, nem a marsanikó, nem a marscsoki. A pápa, mondjuk a Benedek pápa érdeklődik legott, ismeritek Jézust? Ezek az idegenek, ó, Jézus, persze, remek vicc, minden évben kétszer meglátogatja a bolygónkat. Pápa kicsit le van rökönyödve, ne érdekes is, minden évben, hát nálunk eltelt 2000 év, és még mindig a második eljövetelét várjuk. Azt mondják az idegenek, hát talán nem szerette a csokitokat. Pápa még nagyobb a döbben, minket, a csokoládénkat. Azt mondja idegenek, minden alkalommal, amikor eljön, összegyűjtjük a legjobb csokoládékat, neki a marscsokikat, az összes gyárban idehozzuk neki, odaadjuk neki, abból kiválasztja a kedvencet, és mielőtt elmegy, ezeket mindig meg szokta köszönni. Miért? Ti mit csináltatok, amikor először eljött hozzátok? Csokit azt nem adtunk neki, az teljesen biztos, ő sem volt a lába, de... És innentől kezdve mindenki gondolja hozzá, hogy ez miért ironikus, és miért olyan szomorkásan az. Köszönöm szépen! No! Bagyesz úr, szervusz, szervusz, szervusz, hegesztő és jenem van Csorvásról. Úgyhogy már a hegesztési problémák is megoldódnak, Házai úrnak is jenem, ez szép napot kívánok, arcolnak a józanék, táncoljon a nép. János Balázs, Bazsi, megjegyeztem, Bazsi, Bazsi, Bazsi, bizony. Ezt jól elintézte az öreg. Mutogatok valamit bemondanát, hát attól függ, hogy mit most mutogatni, ha olyasfajt mutogattam, amit elszégyellem magam, nem fogom bemondani, kedves Bazsi, de bízunk benne, hogy nem ilyeneket most mutogatni. És Ritától megtudtuk, hogy megjött a csomag. 15-30-kor, te meg 16-ig vártál, ez szegény. Nálunk tényleg imbezne van ez, na. Mutok egy botleget. Amellett az volt meg kácsorbit, Mr. Wayne.

legmásabb műsor lesz, mert annyi minden eszembe jut így, és most kicsit jutott eszembe Jézussal ez a bizonyos Hopi által is elmondott, egyébként apokrifilat. Jézus fönn van Golgotán a kereszten, és lepik be a legyek meg a bogarak, meg a vérszívók, meg a társai, mindenféle robar ott van Jézuson, és egyik katona megpróbálja elhesegetni róla. És azt mondja Jézus, hagyjad fiam, még vérszívbog jönnek. Ez nagyon igaz. Na, de nem szomorkodunk. Így bevonult az ég, aztán valószínűleg kicsit melankólikus lettem. Szokták mondani, így, aki inkább az meglátszik.

0: Pacsi, ugye
1: új kollégánk, itt nagyon szépen megköszöntöttünk már, én is a nagy-nagy hellót, nagy-nagy Pacsi, én bíztattalak, hogy próbál, és akkor üdvözlet most már közöttünk. Szombaton élő műsor lesz majd, tehát nem fog addig meghalni, és nem halott ember fogja vezetni a műsort, hanem az élő, úgyhogy Pacsi megmutatja majd a dolgot, nem elmutogatni, hanem megmutatni fogja a szombati műsorba. Keressétek Pacsi műsorát is természetesen. Bülyák Tibornak is kellemes szép napot kívánok, már amennyire ugye neki lehet. Na! De menjünk rá Morgásra. Volt nekem tegnap egy ismert színésszel egy vitám. Magyarországon ismert színésze tényleg az a kategória, a felső kategóriából. De ők is lehetett volna bárkivel, csak azért mondom, hogy nem akarok nevet mondani, mert igazából borzasztóan nem értek egyet némely embernek a hozzáállása és az övével sem. Mindazonáltal, hogy a színészi teljesítményét tisztelen becsülöm, még akkor is, hogy a némely botrányát nem igazán értem az embernek. Lényeg az, hogy vitába keveredtünk azáltal, hogy az ő gyermekét egyházi iskolába iratván valamelyik nevelő azzal fenyegette, hogy ha nem viselkedik, a pokolra fog jutni, hogyha csalatkozik a hívő meg egyéb ilyen dologban. És sérelmezte a színész, nevezzük Ferencnek. Színész Ferenc sérelmezte ezt, és ami nekem igazából a vitát indikálta, vagy egészen pontosan elkezdte nekem fölpetriggelni, az a mondás, hogy miért nem takarodik ki a katolikus egyháza tanításból végre. És eddig nekem nem tetszett a dologban, és akkor írtam, hogy hát eleve nem kötelező, ugye, egyházi tanítást az iskolában nem kötelező hittanra járni, hanem lehet választani ugye erkölcstant vagy etikát éppen, mármint alsó tagozatból beszélünk, ezt majdnem elfelejtettem, bocsánat. És azt válaszolta, hogy egyházi iskolába iratta a gyerekét, mert ott többet kap, és hogy ott olyan környezet éri meg, hogy az így. Mindez, ha valahogy belekerültek a pénzügyek is, mindegy. Most a következőt szeretném itt is egészen pontosan nyilvánossá tenni. Egy. Az, hogy egy tanár bánivel fenyeget egy diákot, az baj. Baj azzal is, tehát többször leírtam ott, és úgy tűnik, hogy ez nem sikerült nála megértetődjön, kedvenc Feri. Színészem. Akkor most még egyszer itt hangban is elmondanám, hogy bármilyen tanár fenyeget valakit, aki diák, érzelmileg zsarol azzal, hogy pokolra fogsz jutni, vagy hülye maradsz egész életedre, vagy WC pucoló leszel, vagy valami, az nem helyes. Nem helyes, mert érzelmi zsarolás, érzelmi fenyegetés hatására ritkán lehet eredményeket így elérni, pláne abban a dologban. Ám ha te egyházi iskolába ültöd a gyerekedet, akkor egyházi tanításhoz kaptam. Most hogy nézne az ki, hogy te egyház által támogatott tisztkán, mondjuk egy katolikus iskolában úgy a gyereket, hogy ő ne tanuljon hittant, vagy ne az ő szabályok szerint érvényesüljön, hiszen azért iratja az ember be oda. Hát az egyik. Ezért nem irattam én a fiamat oda. Az állami iskolában az én gyermekem egy sima egyszerű állami iskolába jár, egyszerű pedagógusok tanítják, egyszerű szabályokkal és egyszerű fenyelmezési módszerekkel, amire viszont szükség van, mert az én gyerekem is tud rossz lenni, mint amennyire én is voltam, és gondolom, hogy te is rossz voltál gyermekkorodban, Feri. Az, hogy egy-egy nevelő nem igazán alkalmas a szerepére és zsaroló tevékenységet folytat, pokolra jutással vagy lehülyézéssel van, az valóban nem odavaló. Ám az állami iskolákat, az egyházi iskolákat sem lehet a legrosszabbról megítélni. A többi pedagógus valószínűleg lelkiismeretesen, csak mint a osztályfőnöke is, lelkiismeretesen működteti ezeket a dolgokat. Nem fonákjáról érdemes nézni a dolgot, hiszen két dolog van. Hogy jött a kommentelők, akik azt mondták, hogy nem kell ide etika, meg erkölcstan, se azt is tiltanák. Ami nagyon hiányzik ebből a világból, ez az erkölcs és az etika. Ugyanis a gyerekek a social media és a media upgrade alapján kezdenek el fejlődni sajnos. TikTok trend alapján próbálnak művelődni. Hát ha veszik fel az információt, nem a gyerek a hibás ebben, hanem az ingerek, amik érik. 100%-osan nem tudod őket teljesen külön választani. Ugye van az a Bödös Tibis történet, ami, vagy Bödös, vagy Kőhalmis történet, hogy gyereket mindentől elzárták médiától, meg ilyenekről, csak a Bibliából volt a mese, és mit játszottak este keresztetfeszítőse? Tehát nincs ilyen. Tehát, hogy nem tud elzárni, de azt meg tud csinálni, hogy úgy nevel a gyereket, hogy bizonyos ingerektől felódva legyen. Tehát, hogy ne azért, mert egy hülye tanár azt mondja, pokolra fogsz jutni, de el tud neki magyarázni, hogy ez nem így lesz. Tehát, hogy milyen módok vannak, ezért vagyunk mi szülők, és egy Gyermek rendszerint, ha minden normális körülmények között zajlik, két helyen tölt az életének a legnagyobb részét. Egyrészt az iskolában, másrészt pedig ugye otthon, és csak kétféle inger a nevelés, a pedagógia, a jó tanár, illetve a szülő és a nevelő látja a másik feladatot, és a kettőnknek az eszenciájából alakul ki jó részt a gyermeki elleme. És ezt nem érdemes megbolygatni, és attól, hogy te beillasz valakit egy egyházi iskolába egy gyermeket, meg ilyeneket, attól függetlenül neked ugyanaz felelősségén van azt normálisan tenni. Nyilván meg lehet azt tenni, hogy reklamálunk dolgokban, nyilván lehet tenni, hogy fölemeljük a szavakat. De az, hogy kitiltjunk valamit, vagy eltiltsunk, és ezt te híres színészként több száz, akár százezer követővel a hátad mögött ez kiprolongál, azért nem jó, mert te példát mutató, és példát követni akaró ember vagy a saját oldalon, és ezért a te kijelentésed folyosan a éppen elég baj, hogy a rengeteg botrány miatt, én nem vagyok vallásos, meg sem vagyok keresztelve, hozzáteszem, a rengeteg botrány miatt, a rengeteg rossz beidegződés miatt támadnak dolgokat, holott az erkölcs és az etika, az pont az a dolog az, amire megtanulja a gyerek azt, hogy ne lopjál, legyél tisztelettel a másik iránt, legyél fair a másikkal szemben, és próbáld meg elfogadni azt a dolgot a másikban, ami ha benned lenne, te is elvárnád, hogy elfogad. Ugye van egy nagyon nagy mondás Fekete Isten után szabadon, hogy amit nem kívánsz társadnak, ne akart te magadnak se. Ez fordítva is így van. Nem szeretnél te magadnak, ne kívánt embertársadnak. És ez nagyon így van, és ehhez nagyon kell az a bizonyos etika, meg az erkölcs. És 2026-ban pedig falsúlyozottan. Köszönöm szépen!

Igen, igen, Norbertonnak is kellemes szétlapot kívánok, ezen a szépséges laptak nem mondhatom, igen, beborult napon, de örülök, hogy itt vagy velünk te is, nem csak a időjárás előrejelzést is mondom, elmondom, mi várható. Zenéjünk tovább a folytatásban, Tina Turner remix érkezik, Vina, Turner, I Hero.

Nagyon szépen, 17 Celsius fokot mérünk, gyenge eső kezd esni ország szerte, jön a hideg pontosan nyugat felől, hát bizony megérkezik az ősz. A csapadék nagyon kell a természetnek, azért ebbe kapaszkodjunk egy picit, hogyha lehet kérni, de maradjon a réteges öltözet esernyő mindenkinél ma már, hiszen csütörtök reggel még ugyan sok volt a napsütés, de délelőtt nyugat, délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és kisebb eső zápor is előfordulhat. Este késő este már azért több helyen várható nagyobb csapadék, eső, zápor, zivatar, a déli szél napközben megélénkül, néhol megerősödik, miután 23 fok között alakul majd a hőmérséklet az országban még, aztán majd jön a lehűlés, mert többször is szükséget az esernyőre a hét második felében. Pénteken számottevő csapadék ugyan nem valószínű, de előfordulhatnak hirtelen esőzések, és a szél is megélénkül. Koda reggel 11-16, napközben 15-22 fok között alakul a hőmérséklet, jó pár fokkal visszaesik tehát. Szombaton eső zápor napközben szorványosan, főként a Dunán túlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Koda reggel -2-11, délután 15-23 fok várható majd. Vasárnap keleten még borongós lesz az idő, mögötte viszont a felhők mögött nyugat felől egyre több felé szakadozik vele a felhőzet, kisüt a napocska, viszont hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk. Ezzel mindenképpen számolnunk kell majd, és hát azt is írják közben az orvos meteorológusok, hogy csütörtökön napközben sokfelé megélénkül a Dunántúlon, többfelé megerősödik a déli szél. Ez fokozhatja a felfelés manaszokat is, és ronthatja a komfort érzetet, valamit nyugtalanabbak, gerlékenyebbek is lehetünk természetesen, figyeljünk arra, hogy öltözkedjünk fel normálisan. Közlekedés meteorológia, zivatarok, záporok környezetében átmenetileg jelentősen lecsökkenhet a látótávolság, és erős viharos széllökések is jöhetnek majd. Vedessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot. A pollenek is jól bírják, még pázsitfű, félig libató, parlagfű, üröm és gombák vannak a levegőben. A balcsinál pedig csütörtökön nagyjából késő este érkezik meg a front, újabb záporok, zivatarokkal és a déli széllel, de utána viszont 25-27 fokot is méretünk, a vízhőmérséklet 16 fokos, tehát kiránduló idő van a balcsinál is. Miért mondok még közlekedési infokat? Minden most érkezőnek, sziasztok! Szóval a Viber számunk 0671595995-ös, és természetesen Boriszkás mobiltelefonszám 0632191807, ez nyilván, hogy hasonló dolgokkal kapcsolatosan várom majd a hívásokat.

Lenni kedves hozzá szólunk, Blaskovics Blazs, remélem jól voltam a nevedet. Sziasztok, hogy pont fahasogatás közben hallgattalak, és leültem, miközben ugye meghallgattam a gondolatot, a véleményedet, és bizony, 4 éves fiam van, és annak igazad van, rossz az irány, amilyen a szülő, olyan a gyerek is, apától, anyától tanul a legtöbbet, így van. Nagyon fontos dolog, hogy ahogyan mi elkezdjük, hogy mi vagyunk a matéria, ugye ezt viszi tovább a gyerek az iskolába, ahol persze lehet rajta rontani, javítani is a dologban, de ala dolog, mi is kontrolláljuk a gyereket. Tehát ugye szoktam mondani, hogy gyereke nem egy faszekrény, hogy betesszük a sarokba, aztán ott van, és majd a laptop meg a dolog, de mi nekünk kell nevelni, és tulajdonképpen, amikor a gyereket számon kérünk valamiért, egy picikét magunkat is számon kérjük ezzel. Neked jó munkát kívánok, vigyázzatlan a láncfűrészsel, és köszönöm szépen, hogy velünk vagy. Közlekedési információkat közben.

azt hiszem, hogy fel egy picit másképpen. Lösködök az információk, 11 óra 2-kor picsit az oldalon, hogy vadonatújak az infok. Az M1-es autópen Tatabány és az M0-ás közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassabb haladásra kell számítsatok, míg az átterelt belső sávon jobb tempóban lehet közlekedni. Az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán az M44-es autó csomópontjában a 74-es kilométernél egy sávon halad a forgalom munkavégzési miatt. Kiépült most már az új terelés. Végleg az M5-ös autópályán az Ócsa és az M0-ás autó csomópontja között van. A 22-es kilométernél a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávba járató kilométernél a főváros felé a külső sáv és az

Nyugati határában Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, tollódás lesz, és van is szerintem. Kiskunhalason az átlós utcai vasúti átjáróban is szintén javítási munkák folynak, 10. hó 14-ig tartanak ezek a munkák, ezért az átlós utca ugyan önkormányzat út, de két országos közutat köt össze, így sok kamionos korábban erre lövidítette el az útját, erre most nincs lehetőség. Kamionosok, figyeljetek, arra nem menjetek. És természetesen ma is érdemes a mondásra figyelni. Boriszkára, szép anyagra, kerekvilágra, kockasajtra, kispénteket tartokra, mindenkire odafigyeljetek, magatokra is persze, mert hazavárnak mindenkit, meg oda is, ahol elindult, esetleg egy jó kis evédre is. Itt pedig érkezik a nagyszerű kézépizalósa, Eno Sunshine.

műsor témát hoztok nekem, kedves hallgatók, igyekszek majd szemezgetni, kis türelmet kérek hozzá, mert rengeteg információt inget közöltök, és nehéz így, de igyekszem azért, hogy fogok ezzel foglalkozni. Nagyon szépen köszönöm, megtisztelő, hogy így gondoltok rám témaügyileg is, és persze természetesen örülök az, hogy azért veteket is sok minden foglalkoztat, és egy picikét túl tudunk adni, hogy nem csak szórakoztatunk, talán egy picikét elgondolkodtatunk is. Én ebben nagyon-nagyon tudok reménykedni. De most egy kicsit borászkodjunk, sörözgessünk. Pádi Szabolcs úr Örményországban turistáskodik, és hozza nekem a pillanatságokat. Itt kell járnunk arra, de érdemes tudni róla, mert szintén gyöngyszemek jönnek, úgyhogy ahogy ő hangadóként belecsapott ebbe a dologba, őt idézném szó szerint. Végül Arany legnagyobb borászatáról legyen szó, ez Arena Wine Factory, ami hát tulajdonképpen délután 4 és 6 között semmiféleképpen nem érdemes látogatni, mert 5 busznyi turista van bent, és a személyzet is ilyenkor azon mondja, hogy rekordidő alatt kóstoltasson mindenkivel 3-4 példa volt, mindegyikben egy-egy kortyot, igen, ez ilyen turista gyár. Ilyenkor leginkább itt is üveges előadás van, eladásban, illetve az emeleten van kávézó emelkedettebb árakkal. A borok közül nekem, illetve Szabinak a hagyományos agyagedényben, azaz karasznak hívják, ezt az élet száraz vörösödben a legjobban azon érződött, hogy valamilyen másabb az eredeti. Hát a pincének minden egyes jellegzete megvan, ami talán egy kicsikét fura, hogy nem ovális, hanem rengeteg köríves dologgal lehet találkozni. Három nyelven is írnak, tehát van cirill betű, van örmény és magyarul is, van testing shop, ennyiket, hogy igazából Magyarországon még nem annyira elterjedt, közben kicsit ott a nap, de jó. Szóval igazából nagyon sok olyan hely van, ami arra van, hogy csak kóstold meg, tehát nem tudsz inni egy nagy-nagy pohárral, de meg tudsz kóstolni. Agyagedényeket lehet itt látni különböző feliratokkal, amit élő ember rajtam kívül. Valószínűleg, ha el tud olvasni, akkor az valószínűleg örmény, de nagyon-nagyon szép, és boroszpince lényegében képest nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon szép és nagyon fényes, úgyhogy ilyen igazi modern és retro keveredik benne, de ez nem vet a helynek a kárára. Úgyhogy érdemes meglátogatni, aki tényleg Örményország felé igyekezik, szeretné megnézni az országot, az mindenképpen térjen be Arenba, egészen pontosan ebben a Weinhardban. Köszönöm szépen, és elvittek a mondást, természetesen ma is fogadjatok szót nekem, hogy azatok felelősséggel, és jön még egy musik, azt a tényleg akartatok a Boriszkópot is. Nikola Cappé Gucci-kának.

nagyon szépen akkor mai Boriszkóp, kilagálás jelentés, spekulálás, jóslás és barátai, és árad az a bizony, majdnem rosszat mondtam. Szóval egy a lényeg, hogy nézzük, hogy mit írnak itt a csillagok szerint az asztrológusok. Kos! Kérem szépen, nem kell mindig erősnek, határozottnak és tökéletesnek mutatkoznak, sokkal felszabadítóbb lehet, hogy végre őszintén kimondod, mire vágysz igazán. Lehet, hogy ez nem egyezik mondjuk mások elképzelésével. Bikák! Egy korábbi cél vagy döntés már nem biztos, hogy ugyanúgy illik hozzád, mint néhány nappal azelőtt. Ne ragaszkodj valami, ez csak azért, mert egyszer már elhatároztad azt. Ikrek! A nagylelkűsége szép tulajdonság, de nem kerülhet folyamatosan a saját biztonságod robására. Gondold át, kinek és mire mondasz igen. Így van, pofonoknál nemet mondja. Szerintem rákok! Elsőre kellemetlen felismerés érhet ma, mégis felszabadítóbb, mint tovább kapaszkodni mondjuk valamilyen illúzióban, most könnyebben kijelölted a határaidat. Mondjuk az illúzionista az kivétel. Oroszlán. Az elmúlt napokban túl sok mindent vállaltál magadra, könnyen érezheted úgy, hogy már a legegyszerűbb feladatok is aránytalanul sok energiát igényelnek, húzni, húz a fenébe ki néhány tételt, és egy kicsikét tanulni meg nemet mondani dolgokra. Tessék itt az ellentét. Szűz! Ma próbáld meg elhallgattatni a belső kritikust, és csinálj valamit pusztán azért, mert örömet okoz. Egy spontán program találkozás, vagy akár néhány gondtalan óra is emlékeztethet arra, hogy vannak a világon de jó dolgok. Mérlegek! Na, lehet, hogy ösztönösen közvetítő szerepbe kerülsz ma, amikor körülötted feszkó támad, a bölcsebb döntést lehet egy kicsit háttébb lépni, hadd, hogy mások rendezik a saját konfliktusaikat, ugye. Skorpiók, csütörtökön nehezebbé válhat tovább hallgatni, és talán nem is kell. Mondd, amit gondolsz, de ügyelj arra, hogyan fogalmazodnak az őszinteséget, sokat tisztázhat, hanem támadásként éred meg. Nyilasok! Egy váratlan kiadás, vagy éppen pénzügyi kellemetlenség ma könnyen elbizonytalaníthat, pedig ettől tenni ugyanaz az ember, mert az igencsak kicsit szegényebb. A pénzügyi helyzet változhat. Bakvin Boriszka, hajlamos lehet azt érezni, hogy ha te nem tartasz kézre mindent, akkor hamarosan szétesikült a rendszer. Egyébként ez tényleg így van. Ma érdemes lehet kipróbálni az ellenkezőjét, engedd, hogy mások is vállaljanak felelősséget, aha, azt lehet utána dolgozni. Nagyon okos vagy, jó van, ne javíts ki minden azonnal minden hibát, nem attól, hogy megbízható, hogy minden idő végzel el, hanem attól, hogy tudod, mikor lehet másokra támaszkodni. Oké, majd tessék szólni, jó, mikor következik ez be vízöntő. Keres valakit ma, akivel megbízol, és mondd ki hangosan azt, ami nyomaszt, ha az is sokat tud segíteni, ha valaki ítélkedésünk meghallgat, akkor mindenféleképpen hallgattasd meg magad. Végül, de nem utolsó sorban a halakoroszkópja, ha fáradt vagy, egyszerűen csendre és egy kis időlétre vágysz, teljesen rendben van, ha már inkább lemondasz egy programot, arra, hogy végre nem mások elvárása, hanem saját energia szinted alapján dönts, így van, hagyd teret a pihenésre és a Super DJ Rádió hallgatás, és tudjátok, Viber számunk még mindig 0-71-55-95-95-ös, és természetesen van egy Boriszkás mobil szám, ez a bulikkal kapcsolatosan való érdeklődésre a lehetőséget 06-32-19-48-07 Rupmizsán! Itt pedig muzsikáljunk tovább, elbérkezik! Ebben szebb a muzsikája!

Nagy szemfa, még szól a dolog, képzeljétek el, hogy állami tárgykeresőt indít a közkész ügyelők számára. A szingapúri kormány, természetesen nem Magyarországról beszélünk, Pörzét néven egyébként. Az alkalmazást a 21 és 35 év közötti közti ügyelők használhatják. Az alkalmazást a kormány technológiai ügynöksége, a GoTech fejlesztette egyébként. Nagyon fontos dolog, hogy egy nemzet azonosító portálon kell tudni belépni, kicsit a megfigyelős jellegű, nem? Az applikáció 2012-ben közgazdasági Nobel-díjat érő Gál Shapley algoritmust alkalmazza, amely a legnagyobb kompatibilitással rendelkező embereket párosítja össze, azaz a felhasználónk ugye nem annyira maguk vállalatok között. Ha párosítják őket, mindkét félnek 72 órája van eldönteni, hogy szeretnék jobban megismerni egymást egyébként. A szingapúri kormány eljárásának nem titkolt kiváltó oka többek között az is, hogy történelmi mélypontra esett a születésszám, ami komoly demográfiai és gazdasági kihívás elé állítja Szingapúr, akiket szinte nem kevesen laknak, csak úgy mondanám, úgyhogy nem csak ismerkedésre, családalapításra ösztönöznek mindenkit, hanem például olvasásra is. Ez is fontos dolog, bár nem tudom, mennyire jó dolog ez a mű, hogy mennyire veszi az embereknek a lehetőséget arra, hogy élőben ismerkedjen. Hál' Istennek úgy tudom, hogy nem kötelező, szokták mondani, hogy még nem, ne is legyen. Megyünk tovább, zenélünk egy picit! Kinyílj vissza az almánynal is,

Super DJ Nagy Malaboriszkát halljátok, teljesen pontosan 14 óráig, felé 12-ig csak mert innen nem kell. Egészen délig, a 12 óra. Azonnal folytatásban jön a Hard Nota.

Érdekes kezdeményezéshez utalom el Magyarországról, ugyanis a hírszerint szavazhatunk arról, milyen dalok szóljanak a Margit-szigeti szökőkúton. Mi szóltak ez? Október 15-ig lehet szavazni arra, hogy tavasztól milyen dalok szerepeljenek a Margit-szigeti déli csücskében álló zenélő szökőkút műsorában. A válasz 650 dal, tehát nem most fejből, 50 dalból lehet. A 20 legtöbb szavazatot kapó Hidro Kft. Hozza létre a vízjátékot a 2025-es nyári szezonra. Azt írják, hogy ezzel a napi 11 óra rejátszási lista egy része megváltozik, ugyan de gyerekdalok, komoly zene és a Budapest 150. születésnapjára készült szekció továbbra is megmaradt. A főkert korábbi tájékoztatása szerint október 1-től több hetes felújítási munkák kezdődnek egyébként a zenélő szökőkútnál, egyebek mellett a hangfalakat és a multimédia rendszer fő elemét is kicserélik. A felújítás után rövid tesztüzem lesz, és október végén már is térésítik a szökőkútot. Tervek szerint május elején indul majd az új dalokkal a megújuló zenélő szökőkút. Hát nem tudom, miből lehet választani, reméljük, hogy azt is majd meg lehet nézni ott a Margit-sziget oldalán. Reméljük, hogy jó zenék lesznek benne. Bízunk benne. Én viszont muzsikálok tovább, remélem, itt is megmaradnak a jó zenék, hogy legalábbis annak gondoljátok őket. Rajtam ugyan nem múli.

0: Kedves új kollégának, Bazsinak üzenném innen szolgálatilag, szeretetből rák téged a csapat, tehát neved magadra. Vagy igen, de akkor gondolj rá, hogy jó lesz télire, mert egymást is szoktuk így rágni, úgyhogy szeretetből szoktunk fricskázni mindenkit.
1: Hello!
0: Sőt, visszafricskázni is szoktunk, nincs is ilyen szó, de én már kitaláltam, hogy nem. Bazsi úr így... Szokták mondani, hogy ha Pali lennél, milyen jó lenne neked, mert teher alatt nő a pál ma. Hidd el nekem, mindannyian heteroszexuálisak vagyunk, úgyhogy nem fogjuk azt mondani neked, hogy Bazsa, likom. Most találtam ki.

0: Szabi barátom jelzi, KPMS-e kukkelra lesik az övet és a mobil használatot. Illetve hát ugye ezek tiltó dolgok, ha nem vagy bekötve meg mi mobilzol is, akkor ez lesz lőnek. Egy a lényeg, hogy figyeljetek, 61-es és 63-os főút kereszteződésében CC-nél rendőri jelenlét van. Óvatosan közlekedjetek és figyeljetek meg. Nagyon drága a büntetés.
1: Alone.

örökké fiatalok mondják, addig nem csak örökké fiatalok, hanem minden koppánynak boldog névnapot szeretnék kívánni, mert a koppány egy örök magyar eredetű jelentése méltóság név. Vannak érdekes másodlagos névnapjónk is, nem is kevés. Semjén Áldáska, vagy Áldáska, bocsánat, Semjén Áldáska, Bettina, Demeter, Gitta, Laurencia, Benedikta, Dömötör, Etel, Pelágia, Szergiusz, Pelágiusz, Simeon, Marietta névnap is van, boldog névnapot nekik is, illetve minden ilyen nevének. A holnapi nap majd a Déneseket, a Dénéket, a Dönciket tessék megköszönteni, és a szülőnapot ma se ki. Boldog szülcsapot kérnek mindenkinek, akinek ma van, vagy éppen ma tartja. Megyünk tovább, musikázunk egyet. Red Carpet érkezik, és a folytatás van.

You don't know my hips don't lie. Köszönöm szépen a figyelmeteket, velem tartozatok a jó kis gondotokat, és persze az együtt levést, ha kell mondani. Holnap nem leszek veletek, viszont szombaton azért igyekszek majd érkezni, addig is kellemetesen szép kis pénteket öltözzetek fel, vigyetek esennyőt. Boriskát hallottátok, sziasztok!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Ez a

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: DJ Rádió Kattanyra.
1: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: The joys and laughter together with fun. We'll take your time.

0: puta.
1: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
1: Enjoy this trip.

0: Super DJ Radio. Kottony Ránk. Kottony Ránk.
1: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.
1: Welcome to the dance.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

to time or space.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Csak neked zenélünk.
4: Oh,